0: Renta Pagi. Renta Pagi. Renta Pagi. Renta Pagi. Renta Pagi.
1: Renta Pagi. Isnin hingga Jumaat.
2: Hiburan lagu-lagu terbaik.